0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanovics Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történi munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell a nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron nyárt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, míg rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

félig átépített ház eladó Adán sürgősen. Ár 12 000 euró. Telefonszám 063 73 68 452.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Akinek fáj még az is, vele marad neki minden, a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt és sírva.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021-809-207. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.
0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: drágaság ellen.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár augusztus 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

félig átépített ház eladó Adán sürgősen. Ár 12.000 euró. Telefonszám 063 73 68 452.

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni. De nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídető
0: a legjobb zenék.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanovics Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történő munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a Hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a Hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron nyárt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, míg rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény. Chicago! Chicago!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapor a szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Mi van már ember? 20 perc várakrat, készom a hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem ér-

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. A Munkaügyi Foglalkoztatási Veteránügyi és Szociálpolitikai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, valamint a Városok és Községek állandó értekezlete támogatásával megvalósuló IPA projekt keretében Ada község önkormányzata a Szociális Gondozóközponttal közösen sikeresen pályázott a szociális védelmi szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére és újpóli bevezetésére Ada községben. A fent említett projekt részeként az elmúlt hónapokban folynak a munkálatok az adai önkormányzat udvarában, amelyek hamarosan be is fejeződnek. Az épületrész felújítása és korszerűsítése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a szociális védelem területén végzett mindennapi munka zökkenőmentesen folyhasson. A megújult épületben a meglévő szociális szolgáltatások bővítése mellett községünk hátrányos helyzeti polgárai kaphatnak majd segítséget mindennapi tevékenységeik elvégzéséhez. A munkálatok befejezése az idei év őszén várható, amikortól a polgárok igénybe vehetik az épületben nyújtott szolgáltatásokat.

0: Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanovic Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történő munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell a nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a Hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a Hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron nyárt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, míg rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Csütörtöktől kapható a családi kör augusztusi száma. Lapszemlén következik. Kiszáradó holtágak, visszaesett vízhozam és egyre fokozódó aszály jellemzi a Tisza vidékeit. Sokak szerint a szennyezés, a félbeszakadt tiszavirágzás, a hal, kagyló és rákpusztulás a Tisza és környezete ökológiai összeomlásának a jele. A Szegény Tisza miért is bántjátok című riportban Fehér Rózsának beszéltek civilek és szakértők arról, hogy a mediterránba forduló klíma és a szennyezés miként gyötri meg a folyót és a vidékét. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú idő után ismét nyitott

szinte kizárólag az elszámoltatásokról lehet hallani. A felülvizsgálatok során kiderült például, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásainak jó része fantom tevékenységekre, duplán számlázott előadó művészeti produktumokra folyt el. Arról, hogy a történtek milyen tanulságokkal szolgálhatnak a vajdasági magyarok számára, Berényi Emőke cikkez, aki ott sem volt címmel. Dr. Harmad Károly ferences szerzetes 50 éves szolgálatáért pápai kitüntetésben részesült. Vele beszélgetett az Úr napszámosa című portréjában Fehér Rózsa, Magyar Liviának pedig Vékony Lajos kerámia művész és felesége Vékony Oltványi Irén textilművész adott interjút Formák között egy életen át címmel. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Rigó mezei rejtélyek. Német János jegyzete. Magyarság. Az uborka szezon érdeklődés hiányában elmarad. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Béke és nyugalom. Radics Viktória rovata. Utazások a pósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Hírháttér. Kiúttalanság. Öreg Dezső írása. Elmélkedések. Két látszólagos ellenpélda, Oromhegyes és Szent László, Balla Lajos írása. Történelem, mi áll a Mohácsi csata hátterében, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, a Dorogi aranycsapat, Szabó Palóc Attila írása. Nem a gólya hozza, gyermeket nevelni 2026-ban, ki a főnök a családban. Hintaszék. Az intézkedés csomag nem rendkívüli nyugdíjemelés. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgászi sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanovics Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történi munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell a nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a Hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a Hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron nyárt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, míg rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáénak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

0: Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.
1: Let's go!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Adai Rádió. Hírek minden órában.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociálpolitikai minisztérium, a pénzügyminisztérium, valamint a városok és községek állandó értekezlete támogatásával megvalósuló IPA projekt keretében Adaközség önkormányzata a Szociális Gondozóközponttal közösen sikeresen pályázott a szociális védelmi szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére és újpóli bevezetésére Adaközségben. A fent említett projekt részeként az elmúlt hónapokban folynak a munkálatok az adai önkormányzat udvarában, amelyek hamarosan be is fejeződnek. Az épületrész felújítása és korszerűsítése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a szociális védelem területén végzett mindennapi munka zökkenőmentesen folyhasson. A megújult épületben a meglévő szociális szolgáltatások bővítése mellett községünk hátrányos helyzeti polgárai kaphatnak majd segítséget mindennapi tevékenységeik elvégzéséhez. A munkálatok befejezése az idei év őszén várható, amikortól a polgárok igénybe vehetik az épületben nyújtott szolgáltatásokat.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanovics Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történi munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell a nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a Hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a Hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron nyárt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, míg rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallottam.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

félig átépített ház eladó Adán sürgősen. Ár 12.000 euró. Telefonszám 063 73 68 452.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
2: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

107,7 MHz. For a better day. Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár augusztus 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

félig átépített ház eladó Adán sürgősen. Ár 12 ezer euró. Telefonszám 063 73 68 452.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanovic Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történi munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell a nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a Hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a Hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron nyárt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, míg rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem féltünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem, ami

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Ain't going nowhere. I'll be right here. Ain't going nowhere.

107,7 MHz. For a better day. Csütörtöktől kapható a Családi Kör augusztusi száma. Lapszemlén következik. Kiszáradó holtágak, visszaesett vízhozam és egyre fokozódó aszály jellemzi a Tisza vidékeit. Sokak szerint a szennyezés, a félbeszakadt tiszavirágzás, a hal, kagyló és rákpusztulás a Tisza és környezete ökológiai összeomlásának a jele. A Szegény Tisza Miért is bántjátok című riportban Fehér Rózsának beszéltek civilek és szakértők arról, hogy a mediterránba forduló klíma és a szennyezés miként gyötri meg a folyót és a vidékét. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú idő után ismét nyitottá tették a kérdést. Merre tart a vajdasági magyar közösség, és ki képviselheti hitelesen a jövőben? Erre a kérdésre keresi a választ az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című írásában Tómó Margaréta. Mióta a magyar parlamentet elárasztotta a Tisza, szinte kizárólag az elszámoltatásokról lehet hallani. A felülvizsgálatok során kiderült például, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásainak jó része fantom tevékenységekre, duplán számlázott előadó művészeti produktumokra folyt el. Arról, hogy a történtek milyen tanulságokkal szolgálhatnak a vajdasági magyarok számára, Berényi Emőke cikkez, aki ott sem volt címmel. Dr. Harmad Károly ferences szerzetes 50 éves szolgálatáért pápai kitüntetésben részesült. Vele beszélgetett az Úr napszámosa című portréjában Fehér Rózsa, Magyar Liviának pedig Vékony Lajos kerámia művész és felesége Vékony Oltványi Irén textilművész adott interjút Formák között egy életen át címmel. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Rigó mezei rejtélyek. Német János jegyzete. Magyarság. Az uborka szezon érdeklődés hiányában elmarad. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Béke és nyugalom. Radics Viktória rovata. Utazások a pósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Hírháttér. Kiúttalanság. Öreg Dezső írása. Elmélkedések. Két látszólagos ellenpélda. Oromhegyes és Szent László. Balla Lajos írása. Történelem. Mi áll a Mohácsi csata hátterében? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A Dorogi aranycsapat. Szabó Palóc Attila írása. Nem a gólya hozza. Gyermeket nevelni 2026-ban. Ki a főnök a családban? Hintaszék. Az intézkedés csomag nem rendkívüli nyugdíjemelés. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgászi sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a Családi Kör olvasóit.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető, szóval a mély, de a múlt.
0: A legjobb zenék.

0: szeretett, mint.
1: A pontos idő 15 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanovics Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történi munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell a nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron nyárt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, még rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

107,7 MHz. For a better day. Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociálpolitikai minisztérium, a pénzügyminisztérium, valamint a városok és községek állandó értekezlete támogatásával megvalósuló IPA projekt keretében Adaközség önkormányzata a Szociális Gondozóközponttal közösen sikeresen pályázott a szociális védelmi szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére és újpóli bevezetésére Adaközségben. A fent említett projekt részeként az elmúlt hónapokban folynak a munkálatok az adai önkormányzat udvarában, amelyek hamarosan be is fejeződnek. Az épületrész felújítása és korszerűsítése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a szociális védelem területén végzett mindennapi munka zökkenőmentesen folyhasson. A megújult épületben a meglévő szociális szolgáltatások bővítése mellett községünk hátrányos helyzetű polgárai kaphatnak majd segítséget mindennapi tevékenységeik elvégzéséhez. A munkálatok befejezése az idei év őszén várható, amikortól a polgárok igénybe vehetik az épületben nyújtott szolgáltatásokat.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet közölte, hogy Szerbiában idén most regisztrálták a nyugat-nílusi láz első két laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetét. A betegek Belgrád területéről származnak. A hőhullámok miatt a szerbiai munkaügyi minisztérium ismét ajánlásokat adott ki a szabadtéren dolgozók védelmére. A szakszervezetek azonban azt szeretnék, ha ezek jogszabályba rögzített kötelezettségekké válnának. A jelenlegi iránymutatás szerint a munkáltatóknak biztosítaniuk kell többek között a gyakori pihenőket, a dolgozók váltásban történi munkavégzését, az ivóvizet és a pihenőhelyet, valamint a legmelegebb órákban kerülniük kell a nehéz fizikai munkát. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést csütörtökön reggel Novavárosban rögzítették. A rendkívüli helyzetek köztársasági törzskorának operatív csoportja, amelynek tagja Gyura Macut miniszterelnök, az illetékes miniszterek és más hatóságok képviselői közölte, hogy Szerbia területének nagy részén nincs vízhiány miatti vízkorlátozás, az áramszolgáltatás pedig ellenőrzés alatt áll, így nincs szükség korlátozó intézkedések bevezetésére. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. Elon Musk rakétájának, a SpaceX-nek egyik, mintegy 4 tonnás Falcon 9 rakétafokozata a NASA szerint valószínűleg a hold felszínébe csapódott. Az ütközés során egy körülbelül 18 méter átmérőjű kráter keletkezhetett, de az eseményt nem lehetett megfigyelni, mivel a hold látható és túlsó oldalának határán történt. A NASA szerint a becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre. A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát, így előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában. A brazil Vinicius Junior 2032. júniusáig meghosszabbította szerződését a Real Madrid labdarúgó klubbal. A 26 éves világsztár korábbi szerződése jövő nyáron járt volna le. A hosszabbítás pénzügyi részleteit a Real nem hozta nyilvánosságra. Ma délután változó felhőzetre lehet számítani, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, zivatarral, vajdaságban pedig erős északnyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb 34 és 36 fok között alakul. A hétvégén többnyire napos idő várható, míg rövid ideig tartó záporok és zivatarok elsősorban délnyugat, dél, kelet és délkelet Szerbia hegy és dombvidéki térségeiben fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet eléri a 36 fokot. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

félig átépített ház eladó Adán sürgősen. Ár 12.000 euró. Telefonszám 063 73 68 452.

0: kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár augusztus 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Félig átépített ház eladó Adán sürgősen. Ár 12.000 euró. Telefonszám 063 73 68 452.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Ada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.

107.7 FM. Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.